0: Ez.
1: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
0: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Szegedtől Fülig Fan FM. FM 87.6.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd fesztelen.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. FM. Fülig.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: to the hits. It's faster, all the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

ébredsz nekem, ugyanannyira tetszel. Nem a szépség szobra vagy, hanem egy igazi ember. Éjek és nappalok, ördögök, angyalok.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Viharokra figyelmeztető első és másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán. Csütörtökön délelőtt 10 óráig elsőfokú riasztás van érvényben fokozott légköri instabilitás miatt a bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában, Moldva déli felében, valamint a déli Kárpátokban és az Erdélyi Szigethegységben. A szél 50-70 km/órás sebességgel fújhat, a csapadék mennyisége elérheti a 15-25, elszigetelten meghaladhatja a 30-40 litert négyzetméterenként, és jégesőre is számítani lehet. Csütörtökön reggel 6 óráig másodfokú riasztás van érvényben a bánságban, a Körösvidéken, Nyugat-Erdélyben, Olténiában, Munténiában, valamint az Erdélyi Szigethegységben és a déli Kárpátok nagy részén. Ezekben a térségekben 70-90 km/órás sebességű szélre, vagy akár a 100 km/órás sebességet meghaladó széllökésekre is számítani kell. Felhőszakadások, jégeső, gyakori villámlások várhatók. Ha a csapadék mennyisége elérheti a 25-40, helyenként meghaladhatja az 50-60 litert négyzetméterenként. A meteorológusok szerint csütörtök reggeltől péntek reggelig az ország egész területén elsőfokú riasztás van érvényben. Fokozott lesz a légköri instabilitás, záporokra és zivatarokra, helyenként jégesőre kell számítani. Az országos átlag felett teljesítettek a Hargita megyei nyolcadikosok az idei képességfelmérő vizsgán. Derül ki az Oktatási Minisztérium által közzétett elsődleges adatokból. A megyében vizsgázó 2560 tanuló 80,5%-a érte el legalább 5-ös átlagot, ami másfél százalékponttal haladja meg a 79%-os országos mutatót. A Hargita megyei diákok közül 2225-en anyanyelvből is vizsgáztak, az esélyegyenlőségi feltételeket pedig 83 sajátos nevelési igényű tanuló számára biztosították. A megye legjobb eredményét a csíkszeredai diák, a Nagy Imre általános iskola tanulója érte el, kiemelkedő 9,70-es vizsgaátlaggal. Ő magyar nyelvi és irodalomból 10-est kapott. Demeter Levente főtanfelügyelő a statisztikákat értékelve a Székelyhonnak elmondta, a megyében stabil teljesítményről beszélhetünk, a diákok hozták a megszokott átlagot. Román nyelvi és irodalomból ráadásul enyhe javulás tapasztalható, hiszen az átmenési arány a tavalyi 61,6%-ról közel 63%-ra emelkedett. Ez az elmozdulás különösen pozitív annak fényében, hogy a román tétel sort idén is több kritika érte a kisebbségi oktatásban. Magyar nyelvből szintén kismértékű növekedést mértek, a tantárgy a maga 93,5%-os sikerességével továbbra is a legstabilabb pont a megyében. Matematikából ugyanakkor enyhe visszaesést található. Ott a tavalyi 74,6%-ról 72,6%-ra csökkent az eredményesen vizsgázók aránya. A főtanfelügyelő emlékeztet, ezek még az óvások előtti adatok, így a fellebezések elbírálása után a végleges eredmények várhatóan még valamivel kedvezőbb képet mutatnak majd. Általános sztrájkra készül a Sanitas szakszervezet az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben. Az egy hónapja tartó karszalagos tiltakozás után az érdekvédők azért kényszerülnek radikális lépésre, mert az új egységes bértörvénytervezet mellett már a tarthatatlanná vált a személyzet hiány okozta leterheltség. Ugyanis a közszférában érvényben lévő alkalmazási stop miatt a megüresedett állásokat nem lehet betölteni. Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének elnöke elmondta, intézményeként átlagosan 15-40% közötti lényeges létszámhiánnyal küzdenek, ami 50-60 fős személyzeti deficitet jelent mindenhol. A helyzetet súlyosbítja, hogy a jelenlegi ügyvivő kormány nem fogadhat el sürgősségi rendeleteket a helyzet feloldására. Miután nincs, aki helyettesítse a kieső dolgozókat, a talpon maradt alkalmazottak végletekig túlterheltek, sokaknak több mint 100 kifizetetlen vagy le nem csúsztatott munkaórája van, és a tavalyról felgyűlt akár 50-60 napos pihenő szabadságokat sem tudják kivenni. A szakszervezet már elindította a vezetők felkészítését az általános sztrájk megszervezésére. A napokban zajló egyeztetések után pedig megkezdődik a munkabeszüntetéshez szükséges támogató aláírások összegyűjtése a tagok körében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változékony, csapadékos időjárásra lehet számítani. Záporok, valószínű zivatarok alakulnak ki a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 15 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 27-29 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.
2: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai narancssárga vagy sárga paradicsom kilója 11,99 bani, és a kajszi barack 1 kg-os kiszerelésben 8,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Leázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfeled

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 700 g-os Peris sert és marhamicsre 16,99 baniért, a 300 g-os kömáralnászra füstölt brödet sajtra 9,99 baniért, és a 8x0,33 literes Tubor világos sörre 23,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románok Egyesülésért Szövetség, az AUR úgy döntött, kezdeményezi Nikus Ordán államfő tisztségből való felfüggesztését, illetve megindítja az előrehozott parlamenti választások írásához szükséges eljárást. A döntést a párt országos vezető tanácsa hozta meg rendkívüli ülésén. Az ülésen jelenlévő 135 tag egyhangulag megszavazta az államfő felfüggesztésére irányuló eljárás elindítását, valamint azt, hogy egyeztetéseket kezdeményezzenek a témában a többi parlamenti párttal. A politikai alakulat szerint a kezdeményezésüket többek között az indokolja, hogy az államfő álláspontjuk szerint nem tett eleget alkotmányos kötelezettségének, és nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. A testület emellett arról is határozott, hogy a párt képviselői és szenátorai nem vesznek részt az esetleges szavazáson, és nem támogatják az államfő által javasolt koalíció egyetlen kormányát sem. Kész azonnal aláírni a politikai patthelyzetet feloldó pártközi megállapodás Szorin Grindánó. A PESZEDE elnöke a parlamentben közölte, a labda most a liberálisok tér felén pattog. A paktum feltétele, hogy a PENELE elnök Ilija Bolozsán is aláírja a dokumentumot, és támogassa a szociáldemokrata kisebbségi kormányt. Grindánó hozzátette, a PESZEDE nyitott a kompromisszumra a vitatott pontokban. A rotációs kormányzástól sem zárkóznak el, de csak akkor, ha az első miniszterelnököt ők adhatják. A jobboldali összefogás lehetséges közös miniszterelnök jelöltje Sigrid Munesán ellen nincs kifogása a PESZEDE-nek. Grindánó szerint most egy teljes jogkörű kabinetre van szükség, nem pedig előrehozott választásokra. Az AUR-ral való intézményes együttműködést viszont egyelőre kizárta a pártelnök, bár megjegyezte, Ilija Bolozsánt jelenleg éppen George Simionék tartják hivatalban. Továbbra sincs teljes jogkörű kormánya Romániának, a politikai hat-pat helyzetben pedig Nikus Ordán államfő korábbi álláspontja is változni látszik. Az elnök korábban még vörös vonalként beszélt arról, hogy nem támogat olyan kormánytöbbséget, amelyben az AUR akár közvetlenül, akár parlamenti támogatás formájában szerepet kapna. Keddi sajtótájékoztatóján azonban már azt mondta, egyetlen dolgot kér a pártoktól, mégpedig azt, hogy legyen biztos 233 szavazat az új kormány mögött. Nem hozzabítják meg a gázolaj árplafonjára vonatkozó törvénytervezetet, mivel az nem került a képviselőház döntéshozó ülése elé. Három szakbizottságban sikerült elfogadtatni a javaslatot, de a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnál elakadt, nyilatkozta Augustin Hagyu, a Szociáldemokrata Párt parlamenti képviselője. A törvénytervezet lehetővé tette volna az árplafon fenntartását november végéig. A szakértők és a politikusok is arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés kifizetése újabb drágulást hozhat a töltőállomásokon, ami a főszezon közepén jelentős plusz terhet ró a lakosságra. A tavainál gyengébb eredményeket értek el a 8. osztályosok az idei országos képességfelmérő vizsgán. Az óvások előtti adatok szerint a vizsgázók 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Hargita megyében összesen 2560 tanuló vett részt az országos képességfelmérő vizsgán, közülük 2225-en anyanyelvből is vizsgáztak. Az óvások előtti eredmények alapján a diákok 80,5%-a teljesítette sikeresen a vizsgát, értesült a masszol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel. 19 Celsius fokot mérnek jelenleg, 27-29 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Július 2-a van, csütörtök, jó reggelt kívánok mindenkinek, a mai napon a druszáimat köszöntöm, azaz Otto nevet viselő hallgatóinknak kívánok egy nagyon boldog névnapot, ma mi vagyunk az ünnepeltek. Egyébként augusztus 2-án van Sarlós Boldogasszony napja, illetve a sportújságírók napja is egyben. Mindenkit jól felköszöntünk, és hamarosan választok egy ajándékdalt, ezúttal egy saját kedvencemet, lévén, hogy én is az Ottók sorát gyarapítom.

Hey, that I made you love me, Ariana Grande, egy viszonylag új megjelenésű dallal a kalendárium előtt. Lapozzuk fel a kalendáriumot és köszöntsük fel a napünnepeltjeit. Július 2-át jelzi a kalendárium, a mai napon Otto nevet viselő hallgatóinknak kívánok egy nagyon boldog névnapot, én magam is Ottóként. 637 éve ezen a napon tartjuk Sardós boldogasszony napját, illetve 32 éve ezen a napon van a sportújságírók napja. 90 éve született Hofi Géza humorista, 73 éve. Nagy Imrét nevezték ki a minisztertanács elnökévé, aki ezt a tisztséget először 1955. április 14-éig töltötte be. 68 éve született Nyíregyházán Friderikus Sándor, újságíró, Pulitzer díjas író, showman. 406 éve hunyt el Nostradamus, francia orvos és asztrológus, jövendőmondó. 224 éve született Csernek és Tarkeői, Dezeffi Arisztid honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike. 182 éve először mutatták be az Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt. 145 éve Budapesten megszületett Fonó Albert mérnök, a sugárhajtóművek egyik legfőbb kidolgozója. 126 éve első próbaútjára indult a Ferdinand von Zeppelin által tervezett LZ-1-es jelzésű léghajó. Nonúri és a Sáj-Sáj adja elő az ajándékdalt, ezzel, ha bár nem, abban maradtunk, hogy az én egyik nagy személyes kedvencemmel köszöntöm ma mindazokat, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak, és érkezik is az én dalom.

0: Manapság mindössze pár másodpercbe kerül az internetnek köszönhetően, hogy kiderítsük, milyen időre számíthatunk az elkövetkező napokban. Persze hajszál pontos előrejelzést most sem várhatunk el minden esetben, de nagyságrendekkel könnyebb dolgunk van, mint mondjuk 60-80 évvel ezelőtt elődeinknek. Az ő ismereteik generációkról generációkra szálltak, és megfigyeléseken alapultak. Középpontban a környezeti változókkal, az égbolt jelenségeivel és az állatok, valamint a növények viselkedésével. Talán még most is sokan emlékeznek néhány jövendőlésre, ami ezeket a hagyományos praktikákat vette figyelembe, és ha nem is volt mindig megbízható, nagy százalékban mégis igazolta a felmenőink szavait. Nos, a nosztalgia jegyébe összeszedtem az instyleman.hu segítségével azokat az időjárás előrejelző praktikákat, amik napjainkban is hasznosak lehetnek. Természetesen hamarosan meg is osztam ezeket a kotyogó hallgatóival.
1: Fülig zene, fülig mosoly.

0: Annó nagyapáink és nagyanyáink szava többet ért, mint a hivatalos előrejelzés, már csak azért is, mert szorosabb kapcsolatban álltak a természettel, sokat túráztak adatforgalom nélkül, vagy éppenséggel csak retro hangulatba voltak, és természetesen ezeket átadták nekünk is szerencsére. Ha kimaradtak, akkor van néhány időjárási ósló praktika, amikre érdemes figyelni. Például, hogyha alacsonyan szállnak a madarak, talán nem is olyan meglepő, hogy a jövendőlések többsége a csapadék érkezésével kapcsolatos, különösen a fecskékkel igazolták a hamarosan bekövetkező esőt. A zápor előtt megnövekedő páratartalom miatt a bogarak alacsonyabban szálltak, így az esetleges élelemforráshoz igazodva a madarak is lekövették a táplálék mozgását. Szimbolikus jelentőséggel bírt a leveli békák hangos kuruttyolása, ami a légnyomás csökkenésére és a hamarosan érkező esőre utal. Ugyanakkor duplán alátámasztja a jövendőlést, ha a béka kimászik a vízből, magasabbra pozícionálva magát. Nyüzsgő hangyaboly, ha a kolónia felbojdul és a hangyák lázasan cipelik a lárváikat a mélyebb, biztonságosabb járatokba, az biztos jele a közelgő nagy esőnek. A macskák szőrében keletkező statikus elektromosság leggyakoribb oka a túl alacsony páratartalom, és ebben keresendő az ok, ami az átlagosnál jóval több mosakodást és nyugtalan viselkedést eredményez közvetlenül a vihar előtt. Falunk különösen feltűnő jelenség volt, ha a kakas nem csak reggel, hanem este is rázendített. A madarak jóval szenzitívebbek a változó légköri viszonyokra, ezért az esti kukorékolást szintén a közelgő esőnek tulajdonították nagyszüleink. Jól kirajzolódik, hogy főként az eső közeletét tudták kiszámítani felmenőink, amiben a növények, sőt az aljnövényzet, valamint a talaj is a segítségükre volt. Eső előtt például a magasabb páratartalom miatt a föld felől érkező szagokat sokkal jobban lehet érezni, ezt a jelenséget pedig napjainkban is érdemes megfigyelni. Ugyanakkor ez a módszer közvetlenül eső előtt hasznos, nem minősül korai előrejelzésnek. Az áprilistól júniusig tartó pitypang virágzás megfigyelése a termőföldeken bizonyul igen-igen hasznosnak. Ha a növények bóbitái bezáródnak, hogy megvédjék a magokat, érkező esőre lehet számítani. Aztán itt van a hold udvar kérdés. A hold vagy a nap körül kialakuló fényes gyűrű, vékony fátyol felhők jelenlétére utal, ami egyszerre jelenti a melegfront és az eső közelettét. Ha például este felé vastagabb, száraz levegő rétegen halad át a napfény, piros naplementével szembesülünk, ez a jelenség a nyugat felől érkező tiszta levegő érkezését jelzi. A bíbor vagy lilás árnyalatú napfelkelte páradús levegő jelenlétét jósolja, ami a front és a csapadék érkezésére hívja fel a figyelmet. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban egy jelenség, ami nálunk fele elég gyakorinak számít, ha a köd tartósan megül a völgyekben, az csendes és tiszta idő közelettét jelzi. Ellenben a szétterülő, majd felfele kúszó köd épp a közelgő, csapadékos időjárásra hívja fel a figyelmünket. Érdemes figyelni a természet változásait, hiszen sok mindenre következtethetünk ezekből. És hogyha már az időjárásról, mint olyan szó esett, érkezik 1982-ből egy legendásan menő dal, It's Raining Men, ők a The Weather Girls.
1: Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó!
2: Hi, we're your weather girls. Uh-huh. And have we got news for you.
3: You better listen.
2: Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

0: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben talál 150 ml-es Sienstan napvédő sprét gyermekeknek 17,99 baniért. 5x73 ml-es Gelatelli dinnyés és almás fagylaltot 8,99 baniért. És nektarint kilónként 7,49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
4: Reklámot hallottak.

szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

És a Memories 2019-ből, apropó Memories, azaz emlékek, 75 éves korában elhunyt Victor Willis, a Village People alapító tagja és legendás frontembere. A 70-es évek ikonikus diszkó csapatának énekese egy rövid lefolyású, de rendkívül agresszív betegség következtében vesztette életét, közölte a zenekar és a művész felesége. Willis nem csak a YMCA, az In the Navy vagy a Macho Man jellegzetes koncerteken rendszerint rendőrruhás hangja volt, hanem társszerzőként is ő jegyezte a formáció legnagyobb világslágereit, és a folytatásban már is szól egy legendás dal 1978-ból. Ezzel a dallal emlékezzünk többek között Victor Willisre, illetve a Village People egykori nagy-nagy slágerére, egy korszak meghatározó jelenségére, ez pedig nem más, mint amit említettem, a 78-as YMCA.

0: reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 700 g-os Peris sertés marhamicsre 16,99 baniért, a 300 g-os kömáralnászra füstölt brödet sajtra 9,99 baniért, és a 8x0,33 literes Tubor világos sörre 23,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
2: Mindig lesz egy szem.

Electric Light Orchestra és az 79-es Don't Bring Me Down. 3 perc maradt hátra a hírekig, hamarosan érkezik a Fun FM hírszolgálat a legfrissebb hírekkel. Hadd említem meg előtte, idén ismét teljes pompájában jelentkezik Székelyföld egyik legjelentősebb hagyományőrző eseménye. Szombaton rendezik meg Csíkszeredában az 1000 Székely Leány napját, amelyet már pénteken felvezet a Székely Népviselet napja. A programok pénteken délelőtt 10 órakor rajtolnak a Csíkszeredai Központi Parkban egy nagyszabású népviseletes sereg szemlével és közös tánccal. Szombaton a résztvevők reggel 9 órától gyülekeznek a Szabadság téren, ahonnan 3:45-kor indul a látványos felvonulás a Csíksomlyói Kecs templomhoz. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise után a programok a 3-as halom oltárnál, a Nyerekben folytatódnak, ahol 27 hagyományőrző csoport lép színpadra, és kézműves vásárral, játékokkal várják az érkezőket. A nagyszabású rendezvény forgalomkorlátozásokkal is jár. Szombaton reggel 8:30 és délelőtt 10 óra között lezárják a Temesvári Sugárút és a Szabadság tér közötti szakaszt, 9 órától pedig a Kossuth-Lajos utcában is korlátozásokra kell számítani. A szervezők kérik az érintett utcák lakóit, hogy időben álljanak ki a parkolókból, biztosítva a helyet a lovas fogatoknak. A fogathajtókat külön figyelmeztetik a közlekedési szabályok és az alkoholtilalom szigorú betartására, valamint arra, hogy a meredek somlyói emelkedőn az állatok kímélése érdekében utasok nélkül közlekedjenek. Az 1000 Székely Leány napja alkalmából a Csíki Transz szombaton ismét ingyenes utazást biztosít mindazoknak, akik népviseletben utaznak Csíksomlyóra az ünnepségre. Találkozzunk szombaton a csíksomlyói hegynyerekben.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románok Egyesüléséért Szövetség az AOR úgy döntött, kezdeményezi Nikus Ordán államfő tisztségből való felfüggesztését, illetve megindítja az előrehozott parlamenti választások írásához szükséges eljárást. A döntést a párt országos vezető tanácsa hozta meg rendkívüli ülésén. Az ülésen jelenlévő 135 tag egyhangulag megszavazta az államfő felfüggesztésére irányuló eljárás elindítását, valamint azt, hogy egyeztetéseket kezdeményezzenek a témában a többi parlamenti párttal. A politikai alakulat szerint a kezdeményezésüket többek között az indokolja, hogy az államfő álláspontjuk szerint nem tett eleget alkotmányos kötelezettségének, és nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. A testület emellett arról is határozott, hogy a párt képviselői és szenátorai nem vesznek részt az esetleges szavazáson, és nem támogatják az államfő által javasolt koalíció egyetlen kormányát sem. Kész azonnal aláírni a politikai padhelyzetet feloldó pártközi megállapodás Zorin Grindano. A PESZEDE elnöke a parlamentben közölte, a labda most a liberálisok tér felén pattog. A paktum feltétele, hogy a PENELE elnök Ilija Bolozsán is aláírja a dokumentumot, és támogassa a szociáldemokrata kisebbségi kormányt. Grindano hozzátette, a PESZEDE nyitott a kompromisszumra a vitatott pontokban. A rotációs kormányzástól sem zárkóznak el, de csak akkor, ha az első miniszterelnököt ők adhatják. A jobboldali összefogás lehetséges közös miniszterelnök jelöltje Sigrid Munesán ellen nincs kifogása a PESZEDE-nek. Grindano szerint most egy teljes jogkörű kabinetre van szükség, nem pedig előrehozott választásokra. Az AOR-ral való intézményes együttműködést viszont egyelőre kizárta a pártelnök, bár megjegyezte, Ilija Bolozsánt jelenleg éppen Giorgia Simionék tartják hivatalban. Továbbra sincs teljes jogkörű kormánya Romániának, a politikai hatpat helyzetben pedig Nikus Ordán államfő korábbi álláspontja is változni látszik. Az elnök korábban még vörös vonalként beszélt arról, hogy nem támogat olyan kormánytöbbséget, amelyben az AOR akár közvetlenül, akár parlamenti támogatás formájában szerepet kapna. Keddi sajtótájékoztatóján azonban már azt mondta, egyetlen dolgot kér a pártoktól, mégpedig azt, hogy legyen biztos 233 szavazat az új kormány mögött. Nem hozzabítják meg a gázolaj árplafonjára vonatkozó törvénytervezetet, mivel az nem került a képviselőház döntéshozó ülése elé. Három szakbizottságban sikerült elfogadtatni a javaslatot, de a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnál elakadt, nyilatkozta Augustin Hagyu, a Szociáldemokrata Párt parlamenti képviselője. A törvénytervezet lehetővé tette volna az árplafon fenntartását november végéig. A szakértők és a politikusok is arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés kifizetése újabb drágulást hozhat a töltőállomásokon, ami a főszezon közepén jelentős plusz terhet ró a lakosságra. A tavainál gyengébb eredményeket értek el a 8. osztályosok az idei országos képességfelmérő vizsgán. Az óvások előtti adatok szerint a vizsgázók 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Hargita megyében összesen 2560 tanuló vett részt az országos képességfelmérő vizsgán, közülük 2225-en anyanyelvből is vizsgáztak. Az óvások előtti eredmények alapján a diákok 80,5%-a teljesítette sikeresen a vizsgát, értesült a masszol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel. 19 Celsius fokot mérnek jelenleg, 27-29 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. Július 2-án van az Anisette Day, azaz Nemzeti Anis Likőr nap. Úgyhogy ha majd a nap lement, mondom, ha a nap lement, akkor érdemes elfogyasztani egy pohárka úzót, szambukát vagy éppenséggel Anisettet, de vigyázni kell, mint háromnak más az alkohol tartalma egészségünkre. A folytatásban is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. Ha kedvük van, tartsanak velem!

0: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben talán 150 ml-es Sienstan napvédősprét gyermekeknek 17,99 baniért. 5x 73 ml-es Gelatelli dinnyés és almás fagylaltot 8,99 baniért. És nektarint kilónként 7,49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: 4:10 múlt, 2 perccel, gyönyörűen süt a nap, bár helyenként a gomoly felhő zavarja valamelyest. Úgy alapjáraton kellemesnek mondanám az időjárás, nincs is túlságosan meleg, és nem is lesz olyan veszettül nagy kánikula. 21 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, tény is való, hogy ez valamivel többnek érződik már most, úgy 25 fokra tehető a reális hőérzet, 28-31 fok közé emelkedik a csúcsérték.
1: Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Blank Street és a No Degree 1997-ből játszottam a dalt. Hát a 90-es években jelent meg a most következő felvétel is, egészen konkrétan 1993-ból hozom Kovács Ákos Karcolatok című nagylemezéről a Keresd meg a lányt, előtt azonban a rossz hír, amiről már bizonyára sokan értesültek. Pajzsmirigy rák miatt mondja le összes nyári fellépését az 58 éves Kossuth Díjas dalszerző énekes, aki túl van már az első komoly műtéten. Kovács Ákosnál idén tavasszal diagnosztizáltak rossz indulatú daganatos megbetegedést, át is esett az első műtéten, állapota stabil és már otthon lávadozik. A 2026 nyarára tervezett fellépéseit lemondta és a gyógyulásra koncentrál, hogy a december 12-i aréna koncertjén már újult erővel állhasson színpadra, áll a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Természetesen innen is jó gyógyulást és teljes felépülést kívánunk neki, és hozom a dalt, a Keresd meg a lányt, amit már ugye említettem korábban, 93-ban jelentettek meg a Karcolatok című nagylemezen.
1: Fan FM Rádió. Válasz a zajra!

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai narancssárga vagy sárga paradicsom kilója 11,99 bani, és a kajszi barack 1 kg-os kiszerelésben 8,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Őtől fülig FM 87.6.

15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 700 g-os Peris sertés marhamicsre 16,99 baniért, a 300 g-os kömáranászra füstölt brödet sajtra 9,99 baniért, és a 8x0,33 literes Tubor világos sörre 23,99 baniért.

Silent Circle és a Stop the Rain in the Night 1986-ból 4 perccel a hírek előtt. Utána pedig egy érdekes párhuzamot próbálok vonni olyan dalok között, amik mondjuk 20 vagy 30 éve voltak nagyon menők, döngették a klubok falait, illetve azok között, amelyek napjainkban számítanak igen-igen menőnek, hiszen az Eurodance Trance és a Y2K nosztalgia újja éledése pontosan elfér a mai kotyogó következő órájában.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románok Egyesüléséért Szövetség az AOR úgy döntött, kezdeményezi Nikus Ordán államfő tisztségből való felfüggesztését, illetve megindítja az előrehozott parlamenti választások írásához szükséges eljárást. A döntést a párt országos vezető tanácsa hozta meg rendkívüli ülésén. Az ülésen jelenlévő 135 tag egyhangulag megszavazta az államfő felfüggesztésére irányuló eljárás elindítását, valamint azt, hogy egyeztetéseket kezdeményezzenek a témában a többi parlamenti párttal. A politikai alakulat szerint a kezdeményezésüket többek között az indokolja, hogy az államfő álláspontjuk szerint nem tett eleget alkotmányos kötelezettségének, és nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. A testület emellett arról is határozott, hogy a párt képviselői és szenátorai nem vesznek részt az esetleges szavazáson, és nem támogatják az államfő által javasolt koalíció egyetlen kormányát sem. Kész azonnal aláírni a politikai patthelyzetet feloldó pártközi megállapodás Szorin Grindánó. A PESZEDE elnöke a parlamentben közölte, a labda most a liberálisok tér felén pattog. A paktum feltétele, hogy a PENELE elnök Ilija Bolozsán is aláírja a dokumentumot, és támogassa a szociáldemokrata kisebbségi kormányt. Grindánó hozzátette, a PESZEDE nyitott a kompromisszumra a vitatott pontokban. A rotációs kormányzástól sem zárkóznak el, de csak akkor, ha az első miniszterelnököt ők adhatják. A jobboldali összefogás lehetséges közös miniszterelnök jelöltje Sigrid Munesán ellen nincs kifogása a PESZEDE-nek. Grindánó szerint most egy teljes jogkörű kabinetre van szükség, nem pedig előrehozott választásokra. Az AOR-ral való intézményes együttműködést viszont egyelőre kizárta a pártelnök, bár megjegyezte, Ilija Bolozsánt jelenleg éppen Giorgia Simionék tartják hivatalban. Továbbra sincs teljes jogkörű kormánya Romániának, a politikai patthelyzetben pedig Nikus Ordán államfő korábbi álláspontja is változni látszik. Az elnök korábban még vörös vonalként beszélt arról, hogy nem támogat olyan kormánytöbbséget, amelyben az AOR akár közvetlenül, akár parlamenti támogatás formájában szerepet kapna. Keddi sajtótájékoztatóján azonban már azt mondta, egyetlen dolgot kér a pártoktól, mégpedig azt, hogy legyen biztos 233 szavazat az új kormány mögött. Nem hozzabítják meg a gázolaj árplafonjára vonatkozó törvénytervezetet, mivel az nem került a képviselőház döntéshozó ülése elé. Három szakbizottságban sikerült elfogadtatni a javaslatot, de a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnál elakadt, nyilatkozta Augustin Hagyu, a Szociáldemokrata Párt parlamenti képviselője. A törvénytervezet lehetővé tette volna az árplafon fenntartását november végéig. A szakértők és a politikusok is arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés kifizetése újabb drágulást hozhat a töltőállomásokon, ami a főszezon közepén jelentős plusz terhet ró a lakosságra. A tavainál gyengébb eredményeket értek el a 8. osztályosok az idei országos képességfelmérő vizsgán. Az óvások előtti adatok szerint a vizsgázók 79%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Hargita megyében összesen 2560 tanuló vett részt az országos képességfelmérő vizsgán, közülük 2225-en anyanyelvből is vizsgáztak. Az óvások előtti eredmények alapján a diákok 80,5%-a teljesítette sikeresen a vizsgát, értesült a masszol.ro. Az országos meteorológiai szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, a továbbiakban is magas hőmérsékleti értékekkel. 27-29 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok. Tovább emelkedtek a hőmérsékleti értékek, de még mindig elviselhető. 24 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, a reális hőérzet azonban már lassan 27 fokra tehető. Ahhoz, hogy a mai 20 évesek, azaz a TikTok generáció megismerkedjen egy kicsit az Eurodance, Trance, illetve a Y2K nosztalgiával, kénytelen vagyok összeszedni olyan dalokat, amelyeket napjaink legnépszerűbb producerei, mint mondjuk David Guetta, Calvin Harris vagy Tiesto, vagy a hazai európai klubokban taruló nevek előszeretettel használnak, a 90-es, 2000-es évek dallamaihoz, és felpörgetik a tempóját, de gyakorlatilag a dal ugyanaz marad. Nos, összeszedtem egy jó kis hibrid playlistet, azaz időutazásra invitálom a nagy érdeműt. Az időutazás a múltat, illetve a jelenkort köti össze zenében. Bízom benne, hogy mindenki megtalálja a magának valót, és jól fogjuk érezni magunkat a továbbiakban is, itt a 87.6-on.

Igyekszem egy hibrid energiabombát biztosítani az éterben a hallgatóknak. Az időutazás és a jelenkor kapcsolódik össze. Az Antelope Believe 2000-es megjelenésű dala a tökéletes, nosztalgikus indítás a 30-asoknak, 40-eseknek, és akkor kell valami a mai korból, 23 évvel később jelent meg Calvin Harris és Ellie Goulding Miracle című szerzeménye. Ez egy tökéletes híd, azaz modern dal, de kőkemény, hamisítatlan, 90-es évekbeli eurotrance hangzása van, és ezt a mai fiatalok már imádják.

új zenék, állandó jó kedv. Fun FM. Csíkszered a legfrissebb hangja. Több mint egy fekete, friss, ropogós és felpörget. Kotyogó, Günther Ottóval.

Hibrid energia bomba itt az éterben. Ők a Safridó, ez a Play the Life, the Bongo Song 2000-ből. Ez gyakorlatilag egy örök ritmus robbanás, és ennek is van egy megfelelő párja. 24 évvel később David Guetta és a One Republic hozta ki I Don't Want to Wait. Let's make tonight.

Arra gondoltam, hogy ebben a füllett nyári melegben egy kicsikét keverjük a klasszikus energiabombákat a mai modern, de pont ugyanolyan lüktetős slágerekkel. A sorrend pedig ilyen szépen néz ki, a hibrid energiabombákkal kezdtünk. Safri Duo-t ellensúlyoztunk egy kis David Guetta One Republic I Don't Wanna Wait dallal. Tulajdonképpen az Ozone klasszikus Dragostyádin Tej dallam a modern köntösben, és a fiatalok ezt a verziót ismerik, nyilván mi az Ozonon nőttünk fel. No de emeljük a tiétet, érkeznek a hipnotikus és pörgő ritmusok, de nem próbálunk túlságosan vadulni, bár a menetelős tiszta révenergia ezennel felcsendül méghozzá egy 1997-es dalban, Members of Mayday, ez a Sonic Empire, és rögtön ezt követően érkezik egy dal 2020-ból, hogy maradjunk egyensúlyban, mélyebb lüktető modern deep tech house, ami feszessé teszi a mai délelőtt ritmusát, érkezik Tiesto is, és a The Business 2020-ból.

Az elektronikus zene világában tett kis kitérőnk vagy utazásunk elérkezett az énekelhető dallamos csúcspontokhoz. Ugye ez szakszóval élve vocal trance vagy pop dance, és Alice DJ szól a háttérben, Better Off Alone 1998-ból. A zseniális szinti témája a mai 20 éveseknek is ismert lehet, akár David Guetta vagy éppen Kim Petras feldolgozásaiból, úgyhogy bízom benne, hogy ezt is eltaláltam. Megyünk is tovább, ennek a párhuzama Peggy Go és az It Goes Like Na Na Na 2023-ból, a koreai DJ Choi gigos lágere, ami egy az egyben a 90-es évek végének strandos Ibiza House hangulatát hozta vissza 2023-ban, és bízom benne, hogy még idén most itt is betalál.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
2: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben talán 150 ml-es Sienstan napvédő sprét gyermekeknek 17,99 baniért. 5x 73 ml-es Gelatelli dinnyés és almás fagylaltot 8,99 baniért. És Nektarint kilónként 7,49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

A mi generációink zenéjét próbálom megmutatni nektek fiataloknak, azaz a ti generációitoknak, és most van egy egészen érdekes dupla csavar ebben a szegmensben, ugye klasszikus nagy 2000-es évek elejéről származó slágereket próbálok kombinálni azokkal, amelyek manapság vagy egy-két éve jelentek meg. Annak érdekében, hogy vonjunk egy ilyen jó kis párhuzamot, ezek az énekelhető dallamos csúcspontok blogban kapnak helyet. Az ATB féle 9 PM Till I Come 1998-ban jelent meg. A jellegzetes gitáros szinti futam egyszerűen megunhatatlan. No de, a csavar abban van, hogy 2021-ben Topic, H7S és ATB újra gondolták a dalt, a 9 PM-et, ezúttal Your Love címmel jelent meg, és mutatom, hogy mi lett belőle bő 20 évvel később.

Érdemes az öveket még mindig bekapcsolva tartani, hiszen olyan sebességre kapcsoltunk, amelyben a generációs energiák csapnak össze, de a tánc tényren. Ha az Energia Mixben a 2000-es évek elejének legnagyobb klub himnuszait hoztam el, és a mai TikTok generáció kedvenceivel próbáltam keverni. Az Anti-Loop-tól és a Safri Duo-tól indultunk, de volt már Calvin Harris, a Tech House király Tiesto, illetve a legfrissebb fesztivál slágerek is itt vannak. Érdemes a hangerőt még a, ha nem is maximálisan, de jó magasan tartani, hiszen az generációs energiabomba még árad itt az éterben. 1999-ből hoztam Gigi D'Agostinót a L'Amour Toujours-ral, ennek a párja, vagy az ellentéte, vagy a mai megfelelője, hogyha úgy tetszik, John Summit és Hayla közös dala Where You Are 2023-ból. Azt lehet mondani, hogy a hatalmas érzelmes modern vocal trance house himnusz egyszerűen megőríti a fiatalokat Amerikától Európában.

John Summit és a Hayla féle Where You Are volt az utolsó előtti, és gyakorlatilag most már valamivel le kell zárni ezt a jó kis generációs energiabombát, úgyhogy előkészítettem egy olyan dalt, ami mindenkinek libabört fog okozni. Egészen pontosan gondolkodj, hogy csak egy kicsit, tehát menjünk vissza az időben, úgymond fejben. Scooter, How Much Is The Fish, gondolkodom, hogy hányban jelent meg. Az az igazság, hogy így elsőre nem ugrik be, de természetesen keresem, kutatom, hiszen ez még az én időm dala, ha úgy tetszik. 98, lehet, hogy 98-ban jelent meg. Érkezik ez, és rögtön utána egy páros második darabja, ami a jelenből származik.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

Generációs energiabombát robbantottam az éterben, hoztam az én generációm nagy klub himnuszait, illetve szembeállítottam a mai generációk TikTok himnuszaival. Korábban a 98-as megjelenésű Scooter szólt a How Much Is The Fish-el, illetve egy vadi új megjelenés 2026-ból, Dua Mono és a Red Hat Queen, valamint az Ocean, hogy stílusosan zárjuk a kört. Ez volt a legfrissebb egyik lüktető klubsláger, ami tökéletesen vezette le ezt a masszív energiabombát. Bízom benne, hogy azoknak, akiknek az idejéből származnak vagy származtak, a korábban bejátszott dalok jó kis nosztalgia hullámot lovagolhattak meg ebben az igencsak nyári füllett melegben. 24 Celsius fokot vérnek hivatalosan, azonban a reális hőérzet már 27-28 fokon jár. Hamarosan érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Most ilyen levezetőként egy igazi nyári dal, Don West és a Send It Back.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lép érvénybe Románia egész területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint pénteken reggel 10 óráig országszerte felhőszakadásokra, villámlásokkal kísért záporokra, 50-70 km/órás széllökésekre és akár jégesőre is számítani kell. A leulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Csütörtökön 10 órától este 9 óráig egy sárga jelzésű hőségriasztás is érvényben van Máramarosban, Erdélyben, valamint Moldva északi és központi területein, ahol 31 és 34 Celsius fok közötti maximumok várhatók. Nem kapják meg a tanárok a 2 évvel ezelőtti nagy sztrájk után megígért béremelést, legalábbis az eredeti formájában biztosan nem. Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint meghaladja az ország anyagi lehetőségeit a pedagógusoknak tett kormányzati ígéret. A munkaügyi miniszter szerda este a Digi24-ben elismerte, a 2023-as nagy tanársztrájk után vállalt bérrendezés nem valósulhat meg. Ha a kezdőtanárok fizetését a nemzetgazdasági bruttó átlagbér szintjére emelnék, az önmagában 8 milliárd lejes plusz terhet jelentene a költségvetésnek. A Világbank elemzése szerint a gazdasági következmények messze felülmúlják a korábbi becsléseket. A kormány most egy új egységes közalkalmazotti bértörvényen dolgozik, amelyet az Európai Bizottsággal is egyeztetnek. Pöszláró hangsúlyozta, a pedagógusok fizetése nem fog csökkenni, de a 2 évvel ezelőtti ígéreteket teljes egészében el kell engedni. A szakszervezetek felháborodtak a bejelentésen, követelik a készülő törvénytervezet azonnali visszavonását, és kilátásba helyezték a tiltakozások folytatását. A múlt héten már több száz pedagógus tüntetett a parlament előtt, és több mint 160 ezer aláírás gyűjtöttek össze az oktatási törvény módosításáért. A szakszervezetek ragaszkodnak a megállapodáshoz, a kormány viszont a szigorú költségvetési korlátokra hivatkozik. Zsinórban másodszor köröztük le Franciaországot, Románia maradt az Európai Unió első számú gabona exportőre. A néhány napja lezárult mezőgazdasági évben rekord mennyiségű hazai gabona kelt el a nemzetközi piacon. Az Európai Bizottság legfrissebb adatai szerint Románia csaknem 11 millió tonna gabonát értékesített az unió határain kívül a most zárult szezonban. Ez 21%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és ezzel a teljes uniós kivitel csaknem 30%-át miattuk. A siker hátterében a tavalyi kiváló termés áll. Búzából például rekordmennyiségű több mint 12,5 millió tonna került a naktárakba. Nem csoda, hogy az exporton gerincét is a búza adta több mint 7 millió tonnával. Ezzel a teljesítménnyel ismét sikerült magunk mögé utasítani a hagyományos lista vezető Franciaországot. A búza mellett kukoricából is Románia volt az első számú exportőr az unióban, árpából pedig a második helyet szereztük meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett marad a javarészt száraz napos időjárás. 26 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 29 fokra tehető a reális hőérzet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó utolsó órája. Tel is tele fülik zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között Kygo, Khalid Griffin, Rúzsa Magdi, Charlie Puth, Kenny G, Milky, Mulgrave, Celine Dion és még sokan mások.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: Fél 12 múlt 7 perccel, vigyázni kell, mert most már egyre erősebben tűz a nap. Érdemes az árnyékosabb helyeket választani, hogyha mindenképpen kint kell tartózkodnia. Lehetőleg sok vizet fogyasszanak, hogy ne száradjon ki a szervezet. Amikor már ki van alakulva a szomjúság érzet, mondják a szakemberek, akkor lehet, hogy egy kicsit már el vagyunk késve vele, ezt pedig nem kell megvárni. Idén ismét teljes pompájában jelentkezik Székelyföld egyik legjelentősebb hagyományőrző eseménye. Szombaton rendezik meg Csíkszeredában az Ezer Székely Leány napját, amelyet már pénteken felvezet a Székely Népviselet napja. A rendezvény idei tiszteletbeli házigazdája Szépvízközség, amelynek lakói hónapok óta készülnek a környék régi viseleteinek és népművészeti kincseinek a felkutatásával. A programok pénteken délelőtt 10 órakor rajtolnak a Csíkszeredai Központi Parkban egy nagyszabású népviseletes seregszemlével és közös tánccal. Szombaton a résztvevők reggel 9 órától gyülekeznek a Szabadság téren, ahonnan 3:40-kor indul a látványos felvonulás a csíksomlyói Kecs templomhoz. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise után a programok a hármas halomoltárnál a Nyeregben folytatódnak, ahol 27 hagyományőrző csoport lép színpadra és kézműves vásárral, játékokkal és mindenféle huncut vagány dolgokkal várják az érdeklődőket. A nagyszabású rendezvény forgalomkorlátozásokkal is jár. Szombaton reggel 8:30 és 10 óra között zárják le a Temesvári Sugárút és a Szabadság tér közötti szakaszát, illetve 9 órától a Kossuth-Lajos utcában is korlátozásokra kell számítani. A szervezők kérik az érintett utcák lakóit, hogy időben álljanak ki a parkolókból, biztosítva a helyet a lovas forgatagnak. A fogadhajtókat külön figyelmeztetik a közlekedési szabályok és az alkoholtilalom szigorú betartására. Az Ezer Székely Leány napja alkalmából a Csíki Transz szombaton ismét ingyenes utazást biztosít mindazoknak, akik népviseletben utaznak Csíksomlyóra az ünnepségre. Találkozzunk szombaton a Somlyói Hegynyerekben.
1: Keres, vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Plain White Ease és a Rhythm of Love 2010-ből, ezzel búcsúzom mára. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, ennyi fért a csütörtöki kiadások kotyogóba, találkozzunk holnap is.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szivatarokra figyelmeztető sárga riasztás van érvényben Románia egész területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint pénteken reggel 10 óráig országszerte lehet számítani felhőszakadásokra, villámlással kísért záporokra, 50-70 km/órás széllökésekre, akár jégesőre. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Ugyanakkor csütörtökön egészen este 9 óráig sárga hőségriasztás is érvényben van Máramarosban, Erdélyben, valamint Moldva északi és központi területein, ahol a 31 és 34 Celsius fok közötti maximumok is elképzelhetőek. Nem kapják meg a tanárok a 2 évvel ezelőtti nagy sztrájk után megígért béremelést, legalábbis az eredeti formájában biztosan nem. Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint meghaladja az ország anyagi lehetőségeit a pedagógusoknak tett kormányzati ígéret. A munkaügyi miniszter a Digi24-ben elismerte, a 2023-as nagy tanársztrájk után vállalt bérrendezés nem valósulhat meg. Ha a kezdő tanárok fizetését a nemzetgazdasági bruttó átlagbér szintjére emelnék, az önmagában 8 milliárd lejes plusz terhet jelentene a költségvetésnek. A Világbank elemzése szerint a gazdasági következmények messze felülmúlják a korábbi becsléseket. A kormány most egy új, egységes közalkalmazotti bértörvényen dolgozik, amelyet az Európai Bizottsággal is egyeztetnek. Pöszláró hangsúlyozta, a pedagógusok fizetése nem fog csökkenni, de a 2 évvel ezelőtti ígéreteket teljes egészében el kell engedni. A szakszervezetek felháborodtak a bejelentésen, követelik a készülő törvénytervezet azonnali visszavonását, és kilátásba helyezték a tiltakozások folytatását. A múlt héten már több száz pedagógus tüntetett a parlament előtt, és több mint 160 ezer aláírás gyűjtöttek össze az oktatási törvény módosításáért. A szakszervezetek ragaszkodnak a megállapodáshoz, a kormány viszont a szigorú költségvetési korlátokra hivatkozik. Kelemen Hunor szerint a politikai válság legnagyobb nyertese jelenleg George Simion és a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR. Az RMDS elnöke egy interjúban úgy fogalmazott, miközben a kormánypártok egymással vitáznak, Simion csak nézi a mérkőzést, rágcsál valamit, megiszik egy sört, miközben egyre népszerűbb lesz, támogatottsága pedig folyamatosan nő. Az ellenzéki politikusoknak most nem is kell különösebben tenniük semmit azért, hogy a népszerűségük nőjön, a koalíció hibáiból profitálnak. Kelemen Hunor figyelmeztetett, ha a kormányalakítási tárgyalások tovább húzódnak, és a politikai bizonytalanság fennmarad, az AUR akár a szavazatok több mint 40%-át is megszerezheti egy előre hozott parlamenti választáson. Az RMDS elnöke azért mielőbbi megállapodást sürgetett a kormányalakításról, szerinte ugyanis az elhúzódó válság tovább erősíti a szélsőséges pártokat és növeli a társadalmi elégedetlenséget. Májusban 6,4% volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal nagyobb, mint áprilisban, közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. A 15 és 74 év közötti állástalanok száma 2026 májusában 522.100 fő volt, nagyobb, mint az előző hónapban, és magasabb, mint 2020-as azonos hónapjában. A nők körében 0,2 százalékponttal magasabb volt a munkanélküliség, mint a férfiaknál, 6,5 százalék a nőknél és 6,3 százalék a férfiaknál. A fiatalok 15 és 24 év közöttiek körében továbbra is a legmagasabb a munkanélküliség, 28,8 százalék. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos időjárás. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 31-32 fokra tehető a reális hőérzet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szivatarokra figyelmeztető sárga riasztás van érvényben Románia egész területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint pénteken reggel 10 óráig országszerte lehet számítani felhőszakadásokra, villámlással kísért záporokra, 50-70 km/órás széllökésekre, akár jégesőre. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Ugyanakkor csütörtökön egészen este 9 óráig sárga hőségriasztás is érvényben van Máramarosban, Erdélyben, valamint Moldva északi és központi területein, ahol a 31 és 34 Celsius fok közötti maximumok is elképzelhetőek. Nem kapják meg a tanárok a 2 évvel ezelőtti nagy sztrájk után megígért béremelést, legalábbis az eredeti formájában biztosan nem. Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter szerint meghaladja az ország anyagi lehetőségeit a pedagógusoknak tett kormányzati ígéret. A munkaügyi miniszter a Digi24-ben elismerte, a 2023-as nagy tanársztrájk után vállalt bérrendezés nem valósulhat meg. Ha a kezdő tanárok fizetését a nemzetgazdasági bruttó átlagbér szintjére emelnék, az önmagában 8 milliárd lejes plusz terhet jelentene a költségvetésnek. A Világbank elemzése szerint a gazdasági következmények messze felülmúlják a korábbi becsléseket. A kormány most egy új, egységes közalkalmazotti bértörvényen dolgozik, amelyet az Európai Bizottsággal is egyeztetnek. Pöszláró hangsúlyozta, a pedagógusok fizetése nem fog csökkenni, de a 2 évvel ezelőtti ígéreteket teljes egészében el kell engedni. A szakszervezetek felháborodtak a bejelentésen, követelik a készülő törvénytervezet azonnali visszavonását, és kilátásba helyezték a tiltakozások folytatását. A múlt héten már több száz pedagógus tüntetett a parlament előtt, és több mint 160 ezer aláírást gyűjtöttek össze az oktatási törvény módosításáért. A szakszervezetek ragaszkodnak a megállapodáshoz, a kormány viszont a szigorú költségvetési korlátokra hivatkozik. Kelemen Hunor szerint a politikai válság legnagyobb nyertese jelenleg George Simion és a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR. Az RMDSZ elnöke egy interjúban úgy fogalmazott, miközben a kormánypártok egymással vitáznak, Simion csak nézi a mérkőzést, rákcsál valamit, megiszik egy sört, miközben egyre népszerűbb lesz, támogatottsága pedig folyamatosan nő. Az ellenzéki politikusoknak most nem is kell különösebben tenniük semmit azért, hogy a népszerűségük nőjön, a koalíció hibáiból profitálnak. Kelemen Hunor figyelmeztetett, ha a kormányalakítási tárgyalások tovább húzódnak, és a politikai bizonytalanság fennmarad, az AUR akár a szavazatok több mint 40%-át is megszerezheti egy előre hozott parlamenti választáson. Az RMDSZ mielőbbi megállapodást sürgetett a kormányalakításról, ugyanis az elhúzódó válság tovább erősíti a szélsőséges pártokat és növeli a társadalmi elégedetlenséget. Májusban 6,4% volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal nagyobb, mint áprilisban, közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. A 15 és 74 év közötti állástalanok száma 2026 májusában 522.100 fő volt, nagyobb, mint az előző hónapban. A nők körében 0,2 százalékponttal magasabb volt a munkanélküliség, mint a férfiaknál, 6,5% a nőknél és 6,3% a férfiaknál. A fiatalok 15 és 24 év közöttiek körében továbbra is a legmagasabb a munkanélküliség, 28,8%. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos időjárás. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 31-32 fokra tehető a reális hőérzet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
0: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra figyelmeztető sárga riasztás van érvényben Románia egész területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntek reggel 10 óráig felhőszakadásokra, villámlással kísért záporokra, 50-70 km/órás széllökésekre, akár jégesőre is számítani kell az egész országban. A csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Ugyanakkor csütörtökön este 9 óráig egy sárga jelzésű hőségriasztás is érvényben van. Már a Marosban, Erdélyben, valamint Moldva északi és központi területein, ahol 31 és 34 Celsius fok közötti maximumokkal kell számolni. Elfogadhatatlanul magas a gázolajára Romániában, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Az RMDSZ-es politikus emlékeztetett, a közel-keleti konfliktus kirobbanásakor az üzemanyagok ára gyorsan megugrott, ám a nemzetközi jegyzések visszaesése után a hazai kutakon elmaradt a hasonló ütemű árcsökkentés. Táncos sajnálatosnak tartja, hogy nem hosszabbították meg a kereskedelmi árrés korlátozását. Mint fogalmazott, bár a szabadpiac híve, rendkívüli helyzetekben az államnak be kell avatkoznia, ha a folyamatok veszélyes árszintekhez vezetnek. Közben Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő szerdán a legnagyobb üzemanyagforgalmazókkal egyeztetett a Viktória palotában. A tárgyaláson áttekintették a piac alakulását, az ellátási kockázatokat is leszögezték, az árak alakulásának függvényében szükségessé válhat egy újabb kormányzati beavatkozás a lakosság és a gazdaság védelmében. Összehangolt ellenőrzést tartottak szerdán a Hargita megyei közlekedési rendőrök. A délutáni és esti órákban zajló akcióban a csíkszeredai, gyergyók-szentmiklósi, parosévízi és borszéki egyenruhások vettek részt. A hatóságok ellenőrzésének célja a balesetek megelőzése és a biztonság növelése volt. A hatórás razzia során csaknem 180 járművezetőt igazoltattak, és több mint 90 alkohol, illetve drogtesztet végeztek el. Összesen 174 bírságot szabtak ki, a büntetések összértéke pedig meghaladja a 119 ezer lejt. A kiágások többsége szám szerint 137 gyorshajtás miatt történt. A bírságok mellett a rendőrök 5 jogosítványt és 7 forgalmi engedélyt is bevontak, valamint 2 rendszámtáblát foglaltak le. A rendőrség közleménye szerint a hasonló ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak az utakon. Nem jelölik meg megfelelően a reklámokat és elhallgatják a mesterséges intelligencia használatát a romániai influencerek. Derül ki az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság legfrissebb ellenőrzéséből. Az Anepecse egy nemzetközi akció keretében 10 hazai véleményvezér online tevékenységét elemezte. Bár mindannyian tettek közzé kereskedelmi tartalmakat, a reklámokat vagy üzleti együttműködéseket sokszor nem vagy nem elég láthatóan tüntették fel. Ráadásul a vizsgálat rámutatott, azoknak az influencereknek a 70%-a, akik mesterséges intelligencia által generált vagy módosított képeket, videókat használtak, erről egyáltalán nem tájékoztatta a követőit. A hatóság hangsúlyozza, a digitális piacon az átláthatóság elengedhetetlen, az eltitkolt reklámok és technológiák pedig sértik a fogyasztók érdekeit. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, napos időjárás. A kora esti órákban elszigetelten zápor, zivatar is kialakulhat. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A reális hőérzet 32-33 fokra tehető. A holnapi nap folyamán változékony, csapadékos időjárással kell számolni, záporok, valószínű zivatarok kialakulása. A reggeli órákban a hőmérséklet 14 fokig csökken, napközben a csúcsérték 24-28 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fűrik zene!
1: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene. Fan FM.

0: ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Tudtam meg, 84.6
1: FM,
0: Phoenix.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra figyelmeztető sárga riasztás van érvényben Románia egész területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntek reggel 10 óráig felhőszakadásokra, villámlással kísért záporokra, 50-70 km/órás széllökésekre, akár jégesőre is számítani kell az egész országban. A csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Ugyanakkor csütörtökön este 9 óráig egy sárga jelzésű hőségriasztás is érvényben van. Már a Marosban, Erdélyben, valamint Moldva északi és központi területein, ahol 31 és 34 Celsius fok közötti maximumokkal kell számolni. Elfogadhatatlanul magas a gázolajára Romániában, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Az RMDSZ-es politikus emlékeztetett, a közel-keleti konfliktus kirobbanásakor az üzemanyagok ára gyorsan megugrott, ám a nemzetközi jegyzések visszaesése után a hazai kutakon elmaradt a hasonló ütemű árcsökkentés. Táncos sajnálatosnak tartja, hogy nem hosszabbították meg a kereskedelmi árrés korlátozását. Mint fogalmazott, bár a szabadpiac híve, rendkívüli helyzetekben az államnak be kell avatkoznia, ha a folyamatok veszélyes árszintekhez vezetnek. Közben Ilija Volozsán ügyvivő kormányfő szerdán a legnagyobb üzemanyagforgalmazókkal egyeztetett a Viktória palotában. A tárgyaláson áttekintették a piac alakulását, az ellátási kockázatokat is leszögezték, az árak alakulásának függvényében szükségessé válhat egy újabb kormányzati beavatkozás a lakosság és a gazdaság védelmében. Összehangolt ellenőrzést tartottak szerdán a Hargita megyei közlekedési rendőrök. A délutáni és esti órákban zajló akcióban a csíkszeredai, gyergyók-szentmiklósi, parosévízi és borszéki egyenruhások vettek részt. A hatóságok ellenőrzésének célja a balesetek megelőzése és a biztonság növelése volt. A hatórás a razzia során csaknem 180 járművezetőt igazoltattak, és több mint 90 alkohol, illetve drogtesztet végeztek el. Összesen 174 bírságot szabtak ki, a büntetések összértéke pedig meghaladja a 119 ezer lejt. A kiágások többsége szám szerint 137 gyorshajtás miatt történt. A bírságok mellett a rendőrök 5 jogosítványt és 7 forgalmi engedélyt is bevontak, valamint 2 rendszámtáblát foglaltak le. A rendőrség közleménye szerint a hasonló ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak az utakon. Nem jelölik meg megfelelően a reklámokat és elhallgatják a mesterséges intelligencia használatát a romániai influencerek. Derül ki az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság legfrissebb ellenőrzéséből. Az Anepecse egy nemzetközi akció keretében 10 hazai véleményvezér online tevékenységét elemezte. Bár mindannyian tettek közzé kereskedelmi tartalmakat, a reklámokat vagy üzleti együttműködéseket sokszor nem vagy nem elég láthatóan tüntették fel. Ráadásul a vizsgálat rámutatott, azoknak az influencereknek a 70%-a, akik mesterséges intelligencia által generált vagy módosított képeket, videókat használtak, erről egyáltalán nem tájékoztatta a követőit. A hatóság hangsúlyozza, a digitális piacon az átláthatóság elengedhetetlen, az eltitkolt reklámok és technológiák pedig sértik a fogyasztók érdekeit. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, napos időjárás. A kora esti órákban elszigetelten zápor, zivatar is kialakulhat. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A reális hőérzet 32-33 fokra tehető. A holnapi nap folyamán változékony, csapadékos időjárással kell számolni, záporok, valószínű zivatarok kialakulása. A reggeli órákban a hőmérséklet 14 fokig csökken, napközben a csúcsérték 24-28 foknál nem emelkedik magasabbra.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 700 g-os peris sertés marhamicsre 16,99 baniért, a 300 g-os kömára anászra füstölt brödet sajtra 9,99 baniért, és a 8x0,33 literes Tubor világos sörre 23,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra figyelmeztető sárga riasztás van érvényben Románia egész területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntek reggel 10 óráig felhőszakadásokra, villámlással kísért záporokra, 50-70 km/órás széllökésekre, akár jégesőre is számítani kell az egész országban. A csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Ugyanakkor csütörtökön este 9 óráig egy sárga jelzésű hőségriasztás is érvényben van. Már a Marosban, Erdélyben, valamint Moldva északi és központi területein, ahol 31 és 34 Celsius fok közötti maximumokkal kell számolni. Elfogadhatatlanul magas a gázolajára Romániában, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Az RMDSZ-es politikus emlékeztetett, a közel-keleti konfliktus kirobbanásakor az üzemanyagok ára gyorsan megugrott, ám a nemzetközi jegyzések visszaesése után a hazai kutakon elmaradt a hasonló ütemű árcsökkentés. Táncos sajnálatosnak tartja, hogy nem hosszabbították meg a kereskedelmi árrés korlátozását. Mint fogalmazott, bár a szabadpiac híve, rendkívüli helyzetekben az államnak be kell avatkoznia, ha a folyamatok veszélyes árszintekhez vezetnek. Közben Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő szerdán a legnagyobb üzemanyagforgalmazókkal egyeztetett a Viktória palotában. A tárgyaláson áttekintették a piac alakulását, az ellátási kockázatokat is leszögezték, az árak alakulásának függvényében szükségessé válhat egy újabb kormányzati beavatkozás a lakosság és a gazdaság védelmében. Összehangolt ellenőrzést tartottak szerdán a Hargita megyei közlekedési rendőrök. A délutáni és esti órákban zajló akcióban a csíkszeredai, gyergyók-szentmiklósi, parosévízi és borszéki egyenruhások vettek részt. A hatóságok ellenőrzésének célja a balesetek megelőzése és a biztonság növelése volt. A hatórás razzia során csaknem 180 járművezetőt igazoltattak, és több mint 90 alkohol, illetve drogtesztet végeztek el. Összesen 174 bírságot szabtak ki, a büntetések összértéke pedig meghaladja a 119 ezer lejt. A kiágások többsége szám szerint 137 gyorshajtás miatt történt. A bírságok mellett a rendőrök 5 jogosítványt és 7 forgalmi engedélyt is bevontak, valamint 2 rendszámtáblát foglaltak le. A rendőrség közleménye szerint a hasonló ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak az utakon. Nem jelölik meg megfelelően a reklámokat és elhallgatják a mesterséges intelligencia használatát a romániai influencerek. Derül ki az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság legfrissebb ellenőrzéséből. Az Anepecse egy nemzetközi akció keretében 10 hazai véleményvezér online tevékenységét elemezte. Bár mindannyian tettek közzé kereskedelmi tartalmakat, a reklámokat vagy üzleti együttműködéseket sokszor nem vagy nem elég láthatóan tüntették fel. Ráadásul a vizsgálat rámutatott, azoknak az influencereknek a 70%-a, akik mesterséges intelligencia által generált vagy módosított képeket, videókat használtak, erről egyáltalán nem tájékoztatta a követőit. A hatóság hangsúlyozza, a digitális piacon az átláthatóság elengedhetetlen, az eltitkolt reklámok és technológiák pedig sértik a fogyasztók érdekeit. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, napos időjárás. A kora esti órákban elszigetelten zápor, zivatar is kialakulhat. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A reális hőérzet 32-33 fokra tehető. A holnapi nap folyamán változékony, csapadékos időjárással kell számolni, záporok, valószínű zivatarok kialakulása. A reggeli órákban a hőmérséklet 14 fokig csökken, napközben a csúcsérték 24-28 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értelmik.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

jelzik. Itt az állomás utolsó túlélője. Ő ruhában használ a roncsot. Sodródom, hogy tán az oxigén.

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben talán 150 ml-es Cienzán napvédő sprét gyermekeknek 17,99 baniért. 5x 73 ml-es Gelatelli dinnyés és almás fagylaltot 8,99 baniért. És Nektarint kilónként 7,49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Kis patak mindig rohant,

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra figyelmeztető sárga riasztás van érvényben Románia egész területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntek reggel 10 óráig felhőszakadásokra, villámlással kísért záporokra, 50-70 km/órás széllökésekre, akár jégesőre is számítani kell az egész országban. A csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25, helyenként a 30-40 litert négyzetméterenként. Ugyanakkor csütörtökön este 9 óráig egy sárga jelzésű hőségriasztás is érvényben van. Máramarosban, Erdélyben, valamint Moldva északi és központi területein, ahol 31 és 34 Celsius fok közötti maximumokkal kell számolni. Elfogadhatatlanul magas a gázolajára Romániában, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. Az RMDSZ-es politikus emlékeztetett a közel-keleti konfliktus kirobbanásakor. Az üzemanyagok ára gyorsan megugrott, ám a nemzetközi jegyzések visszaesése után a hazai kutakon elmaradt a hasonló ütemű árcsökkentés. Táncos sajnálatosnak tartja, hogy nem hosszabbították meg a kereskedelmi árrés korlátozását. Mint fogalmazott, bár a szabadpiac híve, rendkívüli helyzetekben az államnak be kell avatkoznia, ha a folyamatok veszélyes árszintekhez vezetnek. Közben Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő szerdán a legnagyobb üzemanyagforgalmazókkal egyeztetett a Viktória palotában. A tárgyaláson áttekintették a piac alakulását, az ellátási kockázatokat is leszögezték, az árak alakulásának függvényében szükségessé válhat egy újabb kormányzati beavatkozás a lakosság és a gazdaság védelmében. Összehangolt ellenőrzést tartottak szerdán a Hargita megyei közlekedési rendőrök. A délutáni és esti órákban zajló akcióban a csíkszeredai, gyergyó-szentmiklósi, parosévízi és borszéki egyenruhások vettek részt. A hatóságok ellenőrzésének célja a balesetek megelőzése és a biztonság növelése volt. A hatórás razzia során csaknem 180 járművezetőt igazoltattak, és több mint 90 alkohol, illetve drogtesztet végeztek el. Összesen 174 bírságot szabtak ki, a büntetések összértéke pedig meghaladja a 119 ezer lejt. A kiágások többsége szám szerint 137 gyorshajtás miatt történt. A bírságok mellett a rendőrök 5 jogosítványt és 7 forgalmi engedélyt is bevontak, valamint 2 rendszámtáblát foglaltak le. A rendőrség közleménye szerint a hasonló ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak az utakon. Nem jelölik meg megfelelően a reklámokat és elhallgatják a mesterséges intelligencia használatát a romániai influencerek. Derül ki az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság legfrissebb ellenőrzéséből. Az Anepecse egy nemzetközi akció keretében 10 hazai véleményvezér online tevékenységét elemezte. Bár mindannyian tettek közzé kereskedelmi tartalmakat, a reklámokat vagy üzleti együttműködéseket sokszor nem vagy nem elég láthatóan tüntették fel. Ráadásul a vizsgálat rámutatott, azoknak az influencereknek a 70%-a, akik mesterséges intelligencia által generált vagy módosított képeket, videókat használtak, erről egyáltalán nem tájékoztatta a követőit. A hatóság hangsúlyozza, a digitális piacon az átláthatóság elengedhetetlen, az eltitkolt reklámok és technológiák pedig sértik a fogyasztók érdekeit. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, napos időjárás. A kora esti órákban elszigetelten zápor, zivatar is kialakulhat. 28 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A reális hőérzet 32-33 fokra tehető. A holnapi nap folyamán változékony, csapadékos időjárással kell számolni, záporok, valószínű zivatarok kialakulása. A reggeli órákban a hőmérséklet 14 fokig csökken, napközben a csúcsérték 24-28 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fan FM Rádió.

0: FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió.
2: Fan FM Rádió.
1: Csíkszereda.

0: rest of the arrogant, but there's the kingdom of their own company. Blessed are the superstars, for the magnificence in their light, we understand better our own insignificance. Blessed are the filthy rich, for you can only truly own what you give away, like your pain.
1: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
2: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit.
1: Az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit.
0: Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: 90-es évjárat 9-től minden szerdán a Fun FM rádióban.
1: A napod ritmusa Fun FM rádió. Fülix zene. FM 87,6.

0: erotikus dallamok. Minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Van FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Van FM.